0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyerdovics Handanovics, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanyugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom nyelv közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesült támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlett meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késelés harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adaközség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot. Az adaközségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adaközség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adaközség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék. Mindenki lő.

0: Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.
1: She saw me talking to Shorty the other day, man.
2: Shorty up on the block?
1: Yeah, you remember Shorty.
2: Yeah, yeah.
1: That wasn't nothing, man.
2: I mean,
1: we were just having a conversation about the studio.
2: No doubt.
1: Nah, Sarah had to take it somewhere else. I mean, she know I'm down for her forever.
2: For sure.
1: I don't know why she even go there. Man.
2: What?

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: anything.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrzével és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő

107,7 MHz. For a better day. Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkálatoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyerdovic Handanovic, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanyugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom Nyeft közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesül támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti el magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlelt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késelés harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dusa András utca, 35A.
1: It's bingo night, they're gonna love you. Take the Ferrari home.

Ambassador Vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Vet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Naprédák Transz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyerdovics Handánovics, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanjugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom Nyeft közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesül támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti el magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlett meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalba általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késelés harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinárig, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Ausztriából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyerdovic Handanovic, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanyugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom Nyeft közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesült támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti el magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlelt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késelés harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Nohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7:05, Ada buszállomás 7:20, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12:00, Törekfalu központ 12:15, Ada buszállomás 13:00, Mohol megálló központ 13:15, Ada buszállomás 13:30, Balkai sori kultúrotthon 13:45, Völgypart buszmegálló 14:00, Törekfalu központ 14:15, Törekfalu központ 18:30, Völgypart buszmegálló 18:45, Törekfalu központ 19:00.

0: Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrzével és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható vihető rész.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyházközösségeink munkáját, karbantartás és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

0: Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot. Az Adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.
1: Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyerdovics Handanovics, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanyugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom nyelv közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesült támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlett meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késelés harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

akinek fáj még az is, velem maradt neki minden, a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A Jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyerdovic Handanovic, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanyugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom nyelv közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesül támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti el magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlelt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késsel harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Ladies and gentlemen, Mark Ronson and Miley Cyrus.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Ez az utolsó.

Reig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

A Standard Kommunális Közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adaközség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-től október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék le

lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük! Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: lasagna.
1: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.
2: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom!

Rétánál Kevin, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubrav

Gyedovics Handanovics, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanyugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom Nyeft közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesült támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti el magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlelt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késlelés harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

107,7 MHz. For a better day. Ambaszádor vet ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádor vet ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrszívvel és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható vihető rész.

folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés képítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyerdovics Handánovics, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanjugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom Neft közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesül támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti el magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlett meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalba általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késelés harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyerdovics Handánovics, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanjugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom Nyeft közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesül támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlett meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalba általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késelés harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Standard Kommunális Közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adakösség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-ától október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans Deo, Zentai út 21, a hét mindennapján reggel 7-től 18 óráig.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredménye.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyerdovics Handánovics, ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter a Tanyugnak kijelentette, hogy nem hiúsultak meg a MOL és a Gazprom nyelv közötti tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalatban lévő többségi orosz tulajdonrész megvásárlásáról. Mint mondta, ezt az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala október 30-áig engedélyezte a tárgyalások folytatását. Több mint 300 vajdasági magyar egyetemista részesült támogatásban a Magyar Nemzeti Tanács 2026-27-es ösztöndíj programjai keretében. Az első felsőoktatási ösztöndíj pályázat eredményei alapján 235 hallgató nyert el a támogatást, míg a demonstrátori ösztöndíj programban további 75 hallgató részesült ösztöndíjban. Katasztrofális a helyzet a vajdasági termőföldeken, egyre súlyosabb az aszály. A térség északi részén 3 hónapja nem esett számottevő csapadék, a gazdák pedig egyre nehezebb helyzetben vannak az őszi betéssel. Van, aki szerencsét próbál és elveti a magukat abban bízva, hogy hamarosan megérkezik az eső. Mások inkább várnak, de az idő szorít, október vége már az utolsó határidők egyike. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késlett meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalba általános iskolájában, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség hivatalos közlésre hivatkozva. A késes támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt, annak során egy 8-os általános iskolás késsel támadott iskolatársaira és a tanárokra. A támadás során annak egyik áldozata, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt. A késelés harmadik áldozata egy szúrt mellkasi sérülés szenvedett 44 éves pedagógus hivatalos jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A késes támadás gyanúsítottját, akit még a tett helyszínén lefogtak, a rendőrség kedden őrizetbe vette, jelenleg egy mentális problémákra szakosodott, elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. Németország diadalmaskodott Münchenben. A szerb labdarúgó válogatott 2-0-es vereséget szenvedett a német csapattól is, a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. A következő fordulóban Szerbia október 4-én Hollandia vendége lesz, míg Németország Görögországba látogat. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 24, este 15, éjszaka és hajnalban 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 300.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrszívvel és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható vihető rész.

0: Adai Rádió. Hírek minden órában.
1: Ambaszádor vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádor vet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. Let's go, girls.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bliszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

0: Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adaközség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adaközségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adaközség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adaközség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

107.7 FM. Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio.
1: Ad. 107.7 FM.